0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szatva. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.
1: Fej.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1. Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio. Vdoro.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювало.
4: Galeria Uhorskoho domu Munkácsi Mihály.
5: A Munkácsi Mihály Magyarház galériája.
6: Egy város nem csak épületekből áll, hanem látásmódból, történetekből és abból, ahogyan mi magunk tekintünk rá. Ezt a különleges nézőpontot hozza el számunkra Andaljosi Olekszánd, kárpátalji elismert építésze és művésze, aki évtizedeken át formálta Munkács arculatát. Főépítészként nem csak tervezett, hanem gondolkodásmódot is adott a városnak, azt, hogy hogyan lehet egyszerre őrizni a hagyományt és építeni a jövőt. Munkásságát Ukrajna érdemes építésze címmel ismert el, és számos szakmai díj bizonyítja, számára az építészet nem pusztán szakma, hanem küldetés. Most 75. születésnapja alkalmából egy különleges kiállítással jelentkezik, a hely, ahol élünk címmel. Ez a tárat nem csak építészeti látlelet, hanem személyes vallomás is, hogyan látja ő azt a világot, amely körülvesz minket. A kiállítás a Munkácsi Mihály Magyarház falai között nyílik meg, és arra hív, hogy egy pillanatra mi is más szemmel nézzünk körül, és újra felfedezzük azt a helyet, ami amit otthonunknak nevezünk. A kiállítás május 5-én kedden 16 órától kezdődik a Munkácsi Mihály Magyarházban.
7: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
8: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyarház és a Zahid Finance Group Kft.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
0: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: Na, ne már!
2: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
3: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
2: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
4: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

A mi ünnepi együttlétünk megáldása és megszentelése Isten nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk örökkévaló Úrunkat, énekeljük a 163. dicséretet. 163. dicséret, így kezdődik, te rólad zeng dicséretünk.

0: Hála az első szó.
1: A legszebb szavakat, amikkel szívembe ültettél magukat. Hitet, reményt és tiszta szeretetet, megmutatva a keskeny, jó utat nekem. Most imádságban viszlek az Úr elé, emelem arcom a magasság felé. Tartsd meg őt, Istenem, adj neki erőt, áld meg és őrizd meg az édesanyát.

0: Áldás békességet, én is szeretettel köszöntök minden édesanyát és nagymamát, Isten éltessen mindenkit, és ehhez kapcsolódva egy szeretetteljes meghívást hallgassanak meg.
1: Áldás békesség, mindenkit szeretettel várunk Isten tisztelet után az IFI Caféba, a gyülekezeti terembe, ahol található egy fotósarok, amelyet tessenek bátran használni.
0: Köszönjük a meghívást, és akkor szeretettel várunk mindenkit. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Dobos Erzsébet, a Huszti és a Csatári család szeretteik emlékére. Varga Sándor és családja gyermekük megkeresztelése alkalmából. Iszák Erzsébet nővére emlékére. Dr. Majorosi György és felesége, édesanyák és nővérek emlékére. Névtelenül Isten dicsőségére 6 testvérünk adományozott, valamint 2 testvérünk névtelenül szeretteik emlékére, és egy édesapa emlékére lányai és az ő családjaik helyezték el adományaikat. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Molnár Béla testvérünket, akit Teremtő Istenünk 68 éves korában szólított magához. Hirdetjük, hogy Kosztyú Miklós testvérünktől holnap, azaz hétfőn, délelőtt 11 órától veszünk végső búcsút aravatalozóból. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családjainkra. Alkalmainkat hirdetjük. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet, hétfőn reggel 8:30 imaközösség, kedd délelőtt 10 órától Szépkorúak bibliaórája, csütörtök délután 16:30 gyülekezeti bibliaóra, csütörtök délután 17 óra nagy ifi. Péntek délután 15 óra mini ifi, szombat délután 14 kis ifi. Szombat délután 15:30-tól szenvedélyi betegségből szabadultak és szabadulni vágyók számára tartjuk a bibliaórát. Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit. Holnaptól május 14-éig gyógyító hét lesz a Csongori Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban. Szeretettel várnak mindenkit, aki gyógyulni vágyik. Május 10-én jövő vasárnap Csongoron csendes napot szervezünk, délután 14 órai kezdette. Szeretettel várjuk oda is a testvéreket. Az irodában lehet lesz jelentkezni, és akkor tudunk majd búcsút szervezni. Jövő vasárnap délután 15 órától Jánosiban csendes délután a Bereg megyei Református Nőszövetség szervezésében. A téma az anya, mint lelki örökség továbbadója. Több hirdetés nem lévén a gyülekezet énekelje a 348. dicséretet, a dicséret 3 versét. A dicséret itt kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Köszönöm a figyelmet!

0: Örömmel hirdetjük a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtt istentisztelet keretében kiszolgáljuk a keresztség sákramentumát. Megkereszteljük Varga Sándor, valamint Varga Klára gyermekét, Varga Emiliát. Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való evangélium 28. részében, 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Valamint olvasom Istennek igéjét Ézsaiás könyve 49. részéből, a 15.-16. versekből, így szól. Hát elfeledkezhet-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? Ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimban metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Eddig is érott igé, a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet! Azt gondolom, hogy mindig egy kiemelkedő pillanat az, amikor úgy lehetünk egymással közösségben, Isten népeként, hogy egy gyermek lehet előttünk, aki az életével hirdeti a mindenható Istent. Azt, hogy jöhetünk hozzá, és tőle kérhetjük az áldást, az, hogy előtte fogadunk meg bizonyos dolgokat, és az, hogy az egész utat az ő kezébe tesszük, talán egyik legnagyobb kiváltsága az embernek. A felolvasott ige szakaszban néhány gondolat, ami én azt gondolom, hogy szülőként, keresztszülőként, és talán mindannyiunk számára meghatározó vezetés az, amit Isten most különösen a szívetekre akar helyezni. Az a kérdése a felolvasott ige szakasznak, hogy elfeledkezhet-e az anya a gyermekéről. És bizonyára első reakcióként evidens, mindannyian rávágnánk azt, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen, mert az a kapcsolat, ami gyermek és anya között van, ez valami egyedülálló és csodálatos dolog. 9 hónapig egyek, 9 hónap után azt lehetne mondani, hogy különállóak, de csak gondoljunk bele abba, hogy még 9 hónap után is a gyermek hogy függ az anyától. Belőle táplálkozik. Tehát mindez azt eredményezheti evidens módon, hogy nem feledkezhet el. És hadd mondjam azt, hogy most, hogy itt vagytok, ez is annak a jele, hogy ti nem feledkeztetek el. Mert ugye sok mindenről el tudunk feledkezni. Ráadásul feltesszük kérdésként, hogy mikor feledkezik az ember valamiről vagy valakiről, akkor talán rövid válaszként azt mondhatjuk, hogy akkor, hogyha valami másodlagossá, harmadlagossá, negyedik sorba kerül, és a hangsúly eltolódik. Tehát akkor felejtek el valakit, hogyha nincs előttem, hogyha nem fontos számomra, hogyha, hadd mondjam azt, valami sokkal fontosabbá válik. És bizony, bár kimondjuk, hogy evidens egy gyermek és az anya kapcsolata, de mégis látjuk azt ebben a világban, hogy nagyon sokszor mégis megtörténik. És itt érthetjük meg azt, amire az élő Isten most a szívünket meg akarja ragadni. Azaz, akkor felejti el az ember, akár anyaként a gyermekét, hogyha valami előtérbe kerül a szívébe. Legyen az önzés, legyen az félelem, legyen a dolgok sorrendbe állítása. Tehát egy valós, reális dolog az, hogy elfeledkezünk még erről a legszorosabb kapcsolatban lévő ajándékról is. Tehát valahol elsősorban egy figyelmeztetés ez. Mert nem csak úgy lehet elfeledkezni róla, hogy anya elhagyja a gyermekét, hanem úgy is el lehet feledkezni, mint család, keresztülők, mint gyülekezet. Amikor egy gyülekezet nem tartja fontosnak a gyermekek megszületését, gyermekek szem előtt tartását, a gyermekek lelki nevelését, amikor elhalványul egy gyülekezetben egy gyermek, egy fiatal jövője, amikor másra kerül a hangsúly. De elfeledkezhet szülő-keresztülő akkor is, amikor esetleg sok minden mást tart hangsúlyosabbnak és fontosabbnak. Hány gyermek született ebben a városban, nem mindet keresztelték meg. Elfeledkeztek a legfontosabbról. Mennyi minden tölti ki egy család életét, és sokszor elfeledkezünk a gyermekeinkről, hogy a legfontosabbat odaadjuk-e nekik. Hogy Isten eszközeivé válunk, hogy a gyermek megismerhesse a legfontosabbat, vagy akadályokként leszünk ott, és másra tesszük a hangsúlyt, más prioritásokat határozunk meg, és maga a gyermek ezeket a prioritásokat fogja látni. És akkor itt jön egy nagyon fontos üzenet. Igen, sokszor hangsúlyeltolódás van az életünkben. Igen, sokszor elfeledkezünk egymásról. De azt mondja az Isten, hogy de én nem. És ebbe lehet belekapaszkodni, hogy igen, emberek vagyunk, igen, nagyon sok nyomorúság van az ember életében, nagyon sok minden leveszi a tekintetünket az igazán fontosról, nagyon sok aggodalom, félelem, és sok minden más vesz bennünket körül, és tart nyomás alatt, de az Isten nem feledkezik el. És ebben az ígéretben benne van anya, apa, keresztanya, keresztapa, nagyszülők, testvérek, rokonok, és benne vagyunk mindannyian. Azt mondja az Isten, hogy én nem feledkezem el rólatok. Sőt, hogy mit jelent Isten számára, hogy ott vagyunk előtte, azt mondja, tenyeremben metszettelek fel. Egy nagyon-nagyon közvetlen kapcsolat, amikor a kezembe veszek valamit. Ahogy a gyermek is, amikor érzi, hogy anyja kezébe veszi, jelen esetben is, rögtön egy megnyugvás. Erre hív bennünket, az Isten így akar kezébe venni, és mindennel szemben ezt a megnyugvást, békességet adni. Sőt, ott van benne, hogy tenyeremben metszettelek fel, hogy a tenyeremben adtam neked életet, én adtam neked életet. És talán ez a legfontosabb. Ha tudom, hogy a gyermek, az én életem Istentől kapott ajándék, akkor emlékeztethet folyamatosan, hogy az örökkévaló Isten nem feledkezett el rólam. Én azt kívánom, kedves szülők, keresztülők, hogy amikor ránéztek erre a gyermekre, akkor mindenkor emlékeztessen titeket, hogy az Isten nem feledkezett el rólatok. Így legyen. Amen. Most pedig jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottak közül feltámadt, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék. Akarjátok-e?
1: Akarjuk.
0: Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e?
1: Ígérjük.
0: Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Jöjjetek hát, kérjük Isten áldását. Örökkévaló Istenünk, hálás szívvel köszönjük te néked ezt a mai napot, hogy csodássá tetted azáltal is, hogy itt van előttünk egy gyermek, akire tekintve emlékezhetünk a te irgalmadra, szeretetedre. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk te eléd. E család mögött megállva jöhetünk hozzád, és tehetjük a te kezedbe e gyermek jövőjét, holnapját. Így tesszük eléd a családot is, Urunk. Hadd emlékeztessék egymást, szülők, gyermeket, gyermekszülőt, vagy keresztszülőket. Hadd emlékeztessék egymást, hogy ki vagy te, hogy minden mögött ott vagy, és te nem feledkeztél el róluk. És mindenben, majd a holnap utánban hadd emlékeztesse őket, e gyermek, hogy a te gondolataidban ott vannak. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg testi-lelki növekedését a gyermeknek, áld meg a családot, hogy valóban családi fészekként rád mutatva te dicsőségedet hordozza. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Emília, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és könyörüljön rajtad. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és adjon békességet.

Helyünkön maradva hallgassuk Istennek szent igéjét. Mózes első könyve első részéből, 26.-28. versekből, Mózes első könyve második rész 21-25. versekből így szól. Mondta az Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, barmokon, mind az egész földön és földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá Isten őket. Második rész, 21. verstől. Bocsáta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és elaludt. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, hússal tölté be annak helyét. Alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez. Mondta az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test. Ezt asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja férfi az ő atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek egy testé. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyellik azt. Megváltó Istenünk tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Jöjjetek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, menj édesatyánk, hálás szívvel köszönjük te néked mai napot, hogy csodálatossá teszed azáltal, hogy veled találkozhatunk, hozzád jöhetünk, hogy egymásnak örvendezhetünk, és hálát adhatunk az anyákért. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a hálaadásunkban felét fordulhatunk, és minden anya mögött téged láthatunk. Kérünk téged, hogy a te jelenlétedben hadd érezzük mindannyian, hogy a te szavad milyen csodálatos és felemelő. Te vezess gondolatainkat, te vezess szívünket, ha kell, beszélj a szívünkre. Engedd megértenünk azt, hogy a földi világban kik is vagyunk mi, és mi is a te szándékod velünk. Kérünk, így jöjj közénk, áldj, szentelj meg, és szólj hozzánk, Urunk. Amen. Ígéretésre készülve énekeljük a 250. dicséretnek első versét. 250. dicséret, Isten élő lelke, jöjj!

Isten igéje, kedves testvérek, mi által közvetek szólni kívánok, írva található a Prédikátor könyve 31. fejezetében, a 30. versben. Így szól. Amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának. Eddig Isten ott igéje. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit, és valóban hadd legyen most különösen hangsúly fókusza az asszony testvéreken, az anyákon, hisz azt megállapíthatjuk így első lépésben, hogy mindenkinek van édesanyja, de nem mindenkinek van gyereke. De mindannyian úgy ülhetünk itt, hogy van édesanyánk, és ezért talán jó egy évben egyszer megállni, elcsendesedni és hálát adni azért, hogy visszatekinthetünk. Sőt, hadd mondjam azt, hogy a zsidó népnek az életében ez egy törvény, ez egy parancs. Minden sábbát alkalmával, amikor péntek este leül egy zsidó család, akkor többek között elhangzik a derékasszony dicsérete, megemlékezve, hálát adva az anyáról. Tehát, ha ott van valóban, mint egy kiemelve, úgymond, az anya, a nő, akkor valóban fontos megállnunk, és megköszönve azt, hogy Isten így rendezte, hogy van egy nap egy esztendőben, amikor különösképpen is odafigyelhetünk, és együtt gondolkodhatunk. Ugyanakkor, hadd tegyem azt is hozzá, kedves testvérek, hogyha bemégy egy boltba, veszel egy kenyeret, az eladónak, ha udvarias vagy, megköszönöd, hogy kenyeret vehettél. De eszedbe sem jut az, hogy azt köszönd meg, hogy ő teremtette a kenyeret. És ha veszi a fáradtságot, az ember belegondol, hogy került a boltba? Pékség, mezőgazdaság, magvetés, földmunkálás. Mennyi minden van mögötte? És hogyha csak az eladónak köszönnénk meg azt, hogy kenyeret vettünk, akkor annak is van helye, de valahol talán mindannyian érezzük, hogy egy nagyon pici kis szegletét éltettük meg a dolgoknak. Tehát az anyák napján, kedves testvérek, különösképpen erre szeretném felhívni a figyelmet. Igen, nagyon fontos, és valóban meg kell állni, el kell csendesedni, és hálát adni azért, hogy ott van mögöttünk valaki, akiről legjobb esetben, ahogy haladtuk a keresztelési igeversben, nem feledkeztek el rólam. Vagy, ha valamilyen oknál fogva is megfeledkeztek rólam, mögötte ott az élő Isten, aki nem. És bizony, mindannyian más és más családban éltünk. Bizonyára minden családban más és más fontos dolgok voltak, hangsúly különböző dolgokon volt. És ebből kifolyólag, ha visszatekintesz, akkor először is megállapíthatod azt, hogy te abban a családban megszülethettél, ezért van miért hálát adnod. De ott lehet benned az is, hogy másokhoz viszonyítva azt mondod, hogy de sok mindenben elfeledkeztek rólam. És újra hangzik, de Isten nem feledkezett meg rólad. Azért lehetsz itt, Isten házában. Azért adhatsz hálát az Istennek. Azért élhetsz, mert Isten nem feledkezett el rólad. Tehát, amikor
anyákról beszélünk, anyák napján, akkor ennek van helye. De úgy kell erről beszéljünk, hogy keressük az Isten akaratát, hogy miben is akar bennünket így most ma megszólítani. Nem véletlen olvastam fel a Mózes első könyvét, abban a teremtést, ami mindennek a kiindulása. Tehát ez fontos mindig ebből kiindulni, hogy Isten az, aki azt mondta, hogy teremtsünk embert, megteremti az embert. Megteremti férfiúvá és asszonyjá. Ez a kiindulási pont, hogy Isten adott életet. És ez azért nagyon fontos az elején leszögezni, mert a mai világ nagyon sok evidens dolgot már félre tett. És nagyon sok deviáns dolog lett. Nagyon fontos abból kiindulni, hogy Isten teremtette az embert. Anyaként szülhetsz egy gyermeket, de nem te adtad az életet. Te csak továbbadtad. És ugyanakkor, ha ezt megértjük, hogy az élet Istenhez kapcsolódik, Istentől indul, és mi ebbe, mint emberek, férfi, nő, család, beleágyazódunk, akkor fel kell fedezni azt, hogy minden újra és újra Istenre mutat vissza. És amikor rá visszamutat, akkor következő lépéseket kell megtegyük, kell felfedezzük, vagy forgassuk a szívünkben. Isten úgy találta ki ezt a földi életet, hogy egy nő férfi mellett váljék asszonyá, feleségé, anyává. Isten itt találta ki. Isten terve a család. És a család elindításával tervezte, gondolta, vagy indította el az Isten az emberiségnek az útját. És hogyha látjuk azt, hogy az Isten ezt hogy gondolta el, vagy mi is az emberiség létének az oka, akkor oda kell visszajussunk, kedves testvérek, hogy az Istent kell keressük, és az ő akaratát kell megismerjük. Mert magunkból kiindulva, magunkat értelmezve, nagyon rossz irányba tudunk menni. A legfontosabbat tudjuk elveszíteni. Ha viszont hajlandóak vagyunk arra, hogy újra és újra Istenhez forduljunk vissza, és őt akarjuk megérteni, akkor egy csodás világ nyílik meg előttünk. Megérted a magad helyét, magad szerepét, létednek értelmét. És akkor itt most egy kicsit ilyen nagy távlatokban, részben már volt erről szó, de hadd helyezzem be ezt egy keretbe. Isten volt minden mindenekben. Nem volt teremtett világ, nem volt univerzum, Isten volt minden mindenekben. És egyszer csak az Isten azt mondja, hogy teremtsünk, adjunk életet. És azt a mindent, aki ő, ami ő, ezt megossza. Ezt úgymond részben odaadja az embernek. Csak gondoljunk bele ezekbe a szavakba, amikor azt mondja az Isten, hogy uralkodjatok, megosztotta nem csak azt, ami az övé, hanem a maga hatalmát. Megossza azt, aki ő. Mi is történik ilyenkor, mikor lemond valaki valamiéről, jelen esetben hatalmáról? Áldozatot hoz. És akkor most te tudd mellé egy anyát,
családot, apát, anyát, nagyszülőket, mennyi áldozatot kell hozni? Mennyi lemondás? Csak gondolj bele, a mai világban az evidens dolgok, mivel kificamodtak, ezért nem az a kérdés, hogy én bevállalom-e az áldozat hozatalt, hanem az a kérdés, hogy miért vállalnám be? Mert én

tartozhatok egy közösséghez, azért tartozhatok egy nemzethez, mert Isten adott életet. És azért adta, hogy te továbbadd. És itt jön a családnak az igazi lényege és szerepe. Azért, hogy továbbadd. És az egész emberi lét tulajdonképpen az Isten elgondolása szerint nem más, mint az, hogy legyünk hasonmásai az Istennek. Másoljuk le az Istent. Teremtőjük maga képére, hasonlatosságára. Másoljuk, kövessük, keressük, hogy jobban megértve, jobban visszatükrözzük az Istent. És hogyha tovább gondolkodunk ezen, látjuk azt, hogy az Isten nem csak magáét, önmagát megossza, hanem felruházza az embert azzal az erővel és hatalommal, hogy ott van a veszélye annak, hogy a pici kis hatalom, amit megkap, ami arra szolgálna, hogy továbbadja az életet, ehelyett ezt a hatalmat másra használja. Mire használom én férfiként, nőként, férként, feleségként, mire használom az Istentől kapott hatalmamat? Azt tükrözöm vissza, kicsoda az Isten. És jó ezt úgy szívünkbe forgatni, különösen mai nap, amikor azért adhatunk hálát, hogy volt, aki Istent tükrözte előttünk, mert áldozatot hozott, mert lemondott, mert megosztotta magát. És hangsúlyozom, Istent tükrözte. Amikor édesanyádra gondolsz, akkor engedd ennek a mélységét, hogy ott legyen előtted. Azt, amit édesanyáddal kapcsolatosan megérthetsz, az az, hogy Isten nem feledkezett el rólad. Megértheted azt, hogy bármilyen esetlen is legyen az az élet, amelybe te születtél bele. Egy dolog biztos, minden esetlensége ellenére az Isten tükrözi. Tehát az Istennek az volt a terve, hogy családba helyezve továbbadjuk az életet, és ebben az egész emberi cselekvésben, emberi létben megmutatkozzék, hogy kicsoda is a Teremtő Isten. Ez mindig olyan elgondolkodható számomra, hogy mi oly sok mindent fontosnak tartunk ebben a világban. Oly sok mindenre kerül hangsúly, hogy milyen feladataink vannak, milyen nagy dolgokat akarunk tenni, mások észrevegyék, megdicsérjék, elismerjék. Ezek mind-mind ott vannak bennünk. És akkor, amikor Isten jelenlétébe kerül az ember, akkor kezdi megérteni, hogy a legeslegfontosabb az az Isten visszatükrözése. És ha így kezdem el vizsgálni az életemet apaként, anyaként, barátként, nemzettagjaként, akkor tükröződik rajtam az Isten? Vagy inkább elakadnak az én személyemnél? Elakadnak bennetek az emberek?

Akár olyan értelemben is, hogy húj, de nagy ember vagy te. Húj, de ügyes vagy. Így is el lehet akadni. Vagy akár úgy, hogy megvetőleg. Miféle életet élsz? Így is el lehet akadni. Akár úgy, hogy sokat gondolok magamról, akár úgy, hogy keveset. El lehet akadni. És jó időközönként ezt oda tenni Isten színe elé, hogy Uram, miben takarlak el téged? Miben nem engedem, hogy tükröződjék az életemben az, hogy ki vagy te? Tükröződhet anyaként az Isten nagysága, ahogy az isteni irgalom megmutatkozik az anyán? Emlékeztek, volt erről már szó, hogy az irgalom eredeti értelme anya mély, minek jelentése ápol, betakar, táplál. Tükrözi ezt? Tükrözi ezt az isteni irgalmat? Az anyai, a női, vagy a férfi valóságod? Vagy megszólít abban is, hogy apaként gyermekeim, mennyire érezhetik, láthatják, mennyire tükröződik rajtam keresztül feléjük az élő Isten. Gyermekek, fiatalok, tükröződhet rajtatok keresztül szüleitek felé az élő Isten? És képzeljük el, hogy az örökkévaló Isten mindent elkövet azért, hogy mi emberek a lehető legjobban megértsük, hogy kicsoda ő és mi is a szándéka. És ezért használ ilyen nagyon egyszerű emberi példákat, ami nagyon közel áll hozzánk. Például egyik helyen azt olvassuk, amilyen irgalmas az apa a fiakhoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Apa fiához. Azt mondja az Isten, hogy aki engem fél, aki velem kapcsolatban van, aki engedi, hogy tükröződjék az életén, ahhoz irgalmas vagyok. Vagy ahogy anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Újra egy olyan kép, ami mindannyiunk számára ismert, visszatérve a kereszteléshez, a gyermek mikor felsírt, az anya, hogy kézbe vette. Ezt a vigasztalást senki más nem tudja adni. És azt mondja az Isten, hogy én így vigasztallak meg titeket, ha kell, kezembe veszlek, ölembe veszlek, ha kell, átölellek, ha kell, minden formában ott vagyok. És ezzel azt is kimondja, hogy olyan vagyok, mint az apa és anya, a gyengétség és a gondoskodás ősforrása. Nem az anya vigasztalásából értjük meg az Isten vigasztalását, és nem az apa irgalmából értjük meg az Isten irgalmát, hanem az Isten irgalmából érthetjük meg az apa irgalmát, és Isten vigasztalásából érthetjük meg az anya vigasztalását. Ő az ős forrása ennek. És amikor életet adott, megteremtett, elindított bennünket, családba gondolkodva, arra hívott el, hogy tükröződjék az életünk, az ő dicsősége látszódjék rajtunk, és arra hívott el, hogy az életet továbbadjuk, ezért felruházott minket erővel és hatalommal, akkor mindezt úgy tette, hogy közben magát osztotta meg, magáét adta. Beszélünk emberi irgalmasságról? Hát értsd meg, hogy az igazi irgalom az Istennél van.
Beszélsz szeretetről? Milyen csodálatos az anyai szeretet. És nagyon sokféleképpen lehet ezt boncolgatni, meg gyönyörű szavakkal leírni versekben, de egy dolgot érts meg. Az anyai szeretet bármilyen csodálatos, csak tükröződése annak, amilyen az Isten szeretete. És tudjátok, amikor anyák napján megállunk, és hálát adunk azért a egyedülálló, specifikus feladatért, amit egy anya kap az Istentől, akkor egyrészt valóban kell lássuk, hogy nem egyedülálló. Másrészt kell lássuk azt, hogy az Isten minden mögött kicsoda és micsoda és miért. Az anyai szeretetet akkor értem meg, ha elkezdek rácsodálkozni az Isten szeretetére. Az anyai irgalmat, vigasztalást, gondoskodást akkor érthetem meg igazán, hogyha mindezt keresem az Istenben. És ha keresem, akkor megtalálhatom. Mert Isten erre hív bennünket. Sőt, ugye az alapigénk a példabeszédekben egy nagyon fontos dolgot állapít meg. Azt mondja, hogy az Isten félő asszony dicséri őt. Ha Isten félő az asszony, a nő, az dicséri őt igazán. És itt félretés ne essék. Nem azt jelenti, hogy Isten nélkül nem lehet olyan anya, olyan asszony, akinek ne lehetne megköszönni azt, amit Isten nélkül is megcselekszik. Mert akarva akaratlanul eredetileg ott van bennünk az Istentől kapott elgondolásként, az az isteni rész. Tehát van mit megköszönni. De az, amiről itt a példabeszédek beszél, erre már sokkal több. Amikor elkezdem felfedezni azt, hogy édesanyám életében az Isten hogyan munkálkodott felém. Amikor elkezdem felfedezni azt, hogy azt, amit ő tett, ezt úgy tehette, azért tehette, mert az élő Isten volt ott, van ott, tudatosan, tudattalanul az életében. És hogyha ez tudatos, na akkor az a többlet, amit a világ nem ért. Én arra hívlak titeket, hogy ezért adjatok hálát. És ezt kérd el, akár gyermekként, fiatalként, hogy a dicséreted azáltal legyen, hogy Isten félő vagy. Szülőként, apaként, anyaként azt kérd el nap, mint nap, hogy ne akadálya légy, hanem eszköz az Istennek, hogy rajtad keresztül látszódjék ki ő. És az életed, hidd el, minél jobban tükrözi az Istent, annál inkább Istennek tetsző élet, annál inkább hordozza az áldást, annál inkább teljes élet, minél jobban tükrözheti az Istent. És ilyen alapvető dolgok, amik igazán tükrözik, önfeláldozás, lemondás, szeretet, irgalom, ezek, amikor úgy megvalósulnak az életedben. Na, ez tetszik az Istennek, kedves az Istennek. Én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy ha valamiért
de talán elsősorban anyák napján azért adjunk hálát, hogy Isten tükröződhetett anyám életén. Továbbadhatta az életet, szeretetével, gondoskodásával, és sok minden más egyébbel az élő Isten tükrözhette. Hadd motiváljon, hadd vigyen bennünket is ezen az úton, hogy mi is ebben eszközök lehessünk. Minél jobban látszódjék rajtunk az Isten. Kívánom, hogy így legyen. 176. dicséretnek első versét énekeljük. 176. dicséret, mely így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk.

Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, hálás szívvel köszönjük a te szavadat, amelyen tereled figyelmünket, amelyen rávilágítasz az igazán lényeges és fontosra, amely által valóban megértjük, hogy mennyi mindennel ajándékoztál meg, és mögé láthatunk mind a mögé, amit emberi kapcsolatainkban, szülő-gyermek, gyermek-szülő kapcsolatában felfedezhettünk. Így köszönjük meg különösképpen is, Urunk, mindazt, amit megelevenítesz szívünkben, édesanyánkkal kapcsolatosan. Köszönjük, ha sok mindenben eszközöd lehetett. Köszönjük, hogyha átragyogott rajta a te szereteted. És köszönjük, hogyha mi sokszor akadályai is vagyunk ennek, a te szereteted akkor is utat tör, és megtalálható vagy. Így hozzuk eléd azt a sok-sok árva gyermeket, akikről elfeledkeztek. Köszönjük, hogy a te irgalmad és szereteted feléjük is kiragyog. És köszönjük, hogy mi is a magunk helyén kereshetjük azt a dicsőséget, ami te nálad van, hogy lehessünk a te kezedben eszközeiddé, gyermekeink felé, emberi kapcsolatainkban. Ezért könyörgünk, szent lelkeddel így munkálkodj bennünk, szavaddal így formáld a mi gondolatainkat, szíveinket. Lássuk és értsük, hogy mindaz, ami meghatároz a minden napjainkban, azok akkor kapnak igazi értelmet, és akkor kerülnek a helyükre, hogyha neked helyed van benne, hogyha a te dicsőséged meg tud mutatkozni benne. Kérünk, munkálkodj ebben, Urunk. Kérünk, így áld meg egyen-egyenként életünket. És így hozzuk eléd most gyászoló családjainkat is. A fájdalmukban, gyászokban hadd tudjanak hozzád kiáltani, és belekapaszkodni abba az atyai szeretetbe, irgalomba, ami csak te nálad van. Könyörülj rajtuk. Könyörgünk betegeinkért. Hadd ragyogjék fel előttük. Akár emberi eszközökön keresztül, akár átélt gyógyulásokon keresztül a te dicsőséged, könyörülj rajtuk, Urunk. Kérünk, atyánk, egyszülött fiadét az Úr Jézusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük hitvaló énekünket és nemzeti imádságunkat.

0: Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Helyeinket elfoglalva, kedves testvérek, záróéneként a 359. dicséretnek első és harmadik versét énekeljük. Első és harmadik vers, első vers így kezdődik: Istenemhez száll ez ének.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitaju slukačiv Radio Puls FM. Mene zvuť Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

0: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
1: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

hangját hallottam a csárdába, hanem azért jöttem az udvarába. Rózsám szabát csengő hangját hallottam a csárdába.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Ва, и один FM. Классное радио. В

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: is akarom veled ezt még.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy kárpátaljai magyar mesét hallhattok. Tartsatok velünk! Peres Vera, a szarka ajándéka. Hol volt, hol nem volt, de mégis volt a világon egy olyan szarka, aki minden csak gyűjtögetett. Gyakran kapott ajándékokat, és azokat úgy szerette, mindig eltette, elrakta, főleg, ha szépen fénylettek. No, azokat aztán oda nem adta volna senkinek, semmiért. De telt múlt az idő, és egyre nagyobb csomója lett az összegyűlt ajándékoknak, és mikor éppen nem volt úton, akkor előszedte az összes ajándékot, és sorba rakosgatta, nézegette, és mondogatta: ezt is szeretem, ezt is elteszem, ezt is szeretem, ezt még lentebb teszem. De már olyan nagy kupac volt összegyűlve, hogy amint rakosgatta az ajándékokat, az mind ráborult. Így a szarka a nagy kupac ajándék közepéből kiabálta, hogy: segítség, segítség, valaki, jöjjön ide! Meghalotta ezt a mókus, és már is átugrott a szarkához. De még ilyet ő sem látott, azaz semmit, senkit nem látott. Ezért hangosan kérdezte: kinek kell a segítség? Kinek kell a segítség? Nekem, nekem, mókuskoma most éppen rajtam taposol! Ja, ott vagy! És ekkor a mókus megkezdte kifelé dobálni a szarka szobájából az összes ajándékot. Repült is az minden irányba. Az arra járó süni hátára is esett, de az úgy megijedt, hogy jó messze futott. Mára mennyire egy süni bír futni? Kiabálta is: égszakadás, földindulás, égszakadás, földindulás! No végre, kiált fel a szarka, legalább már kapok levegőt. Ekkor a mókus egy mozdulattal kiemelte az ajándékokba már-már belefulladó szarkát. Jaj, köszönöm, szomszéd, kérjél bármit, odaadom a segítségedért. Hát, mondta a mókus nagy fölénnyel, kérem a tükröt és a kanalat. No, azt már nem! Kiáltott rá a mókusra a szarka. Kér valami másat! Inkább még a tollaimból is adok párat, pedig azokat is nagyon szeretem. De a tükrömet és a fényes kanalamat nem! De a mókus hajthatatlan volt. Azt mondta: vagy odaadja, amit kért, vagy ha nem, akkor nem lesznek jó szomszédok. Majd meghasadt a szíve a szarkának, de mit volt mit tennie? Ezt megígérte, és így oda is adta a mókusnak. A mókus hazament, a szarka meg nagy fájdalmában úgy elkezdett zokogni. Akkora könnyeket hullajtott, hogy a közeli tisztáson napozó róka azt hitte, hogy talán az eső esik. Ez pedig furcsa lett volna, mert a nap az szépen sütött. Melengette a bundáját. De ebben a pillanatban mégis valami furcsa történt, mert még a játszadozó napfény is továbbállt. Így a róka is kíváncsi lett, hogy mi ez a hirtelen változás, és ki lehet az, aki annyira sír. Hamarosan megtudta, hogy ez bizony a folyton csevegő szarka. Oda is szólt ravaszul a róka: hát te szarka koma, miért sírsz? No, elcsevegte gyorsan a szarka, hogyan járt, és hogy mi történt vele, elmondta, hogy mennyire sajnálja a fényes kanalát és a tükrét, amiket oda kellett adni a mókusnak. Azért fáj annyira, mert reggel, ha felkelek, nem tudom a tollaimat igazgatni tükör nélkül. A reggelinél pedig hiányzik a fényes kanalom. Egyet se búsulj, majd én odaadom neked az én tükrömet és az én kanalamat. Én úgyse használom őket, mert a tóhoz megyek, ott jobban látom az egész tükörképemet. De mivel így is olyan tökéletes vagyok, inkább egész nap csak napozom és fényesítem a bundámat. Az evéssel kapcsolatban... Mindig hozzám jön a sült galamb, ahhoz meg nem kell kanál. Hű, ennek igazán örülök, mondta pityeregve a szarka, aki már készült abba hagyni a sírást. No, akkor mit is mondtál, Rókakoma, nekem adod a fényes kanaladat és a tükrödet?
1: Igen, igen. Húzta el a száját a róka, közben meg azon gondolkodott, honnan volna neki tükre meg kanala.
0: No és cserébe mit kérsz? Kérdezte a szarka. Csak annyit, hogy takarítsd ki a szobámat, és adhatnál a tollaidból is egyet vagy kettőt, amit én kiválasztok.
2: Gondolkodni kezdett a szarka, de végül is belevágott. És mikor óhajtod, Rókakoma, a cserét?
1: Akár ma is eljöhetsz. És már-már a hasában érezte a szarkát. No, de ez még odébb volt.
0: No, Rókakoma, indulj hazafelé, mert még azt se tudom, hol laksz.
1: Ó, csak gyere, édes szomszéd, megtalálsz, és én még meg is vendégellek.
2: A szarka tudta, hogy a róka az mindig ravasz volt, de most kivételesen elhitte neki mindazt, amit mondott. Ha már így felajánlotta a saját tükrét és kanalát, ő bizony elfogadja boldogan, és már repült is a szarka, de még visszafordult, mert úgy gondolta, ha már vendégségbe megy, ő is visz valami ajándékot. Serpenyőből éppen kettő volt neki. Gondolta, az egyiket a rókának adja. Még volt is benne valami maradék, az esti finomságokból. Ezt a szárnya alá kapta, és már repült is a rókához. A róka meg messziről integetett.
1: Csak gyere, erre, erre!
2: Ám ekkor hirtelen, ahogy a magasban repült, hallott valami furcsa sírást, és egy pillanatra megállt megnézni, hogy ki az, aki sír.
1: Nem volt az más, mint a mókus.
2: Oda repült hozzá, és megkérdezte a kíváncsi szarka.
1: Hát te miért sírsz? Amit kértél tőlem, én azt odaadtam.
0: Igen, igen,
2: sírdogált a mókus.
1: De akkor meg miért sírsz?
0: Majd megtudod,
2: folytatta a mókus.
1: Ugyanis a mókus kihallgatta a rókát és a szarkát. Ezért tudta, hogy most éppen a rókához készül.
2: No, ha majd megtudom, akkor megtudom, csevegte az óra alatt a szarka, és elrepült. És ezzel a mókus is visszaugrott a fára. A szarka meg hip-hop már meg is érkezett a rókához. A róka már nagyon várta.
1: Gyere be, szerény hajlékomba, kedves szarka!
2: Szólt a nyájas invitálás, és már bent is volt a rókánál.
1: Nagyon kíváncsi volt a szarka, és kérdezte is rögtön.
0: Hol a tükör? Mert megigazítanám a tollaimat.
1: Csak várj egy kicsit, mindjárt megigazítod.
2: Közben a róka nyalogatta a száját.
1: Na jó, de ha a tükröt nem is tudod most ideadni, akkor kérem a fényes kanalat, mert hoztam egy kis meglepetést, amivel szívesen megkínálnálak téged is. Hát igen, ettől nagyobb meglepetés nem is kell, mondta a róka, és már ugrott is, hogy bekapja a szarkát,
2: de ekkor az előkapta a szárnya alól a serpenyőt, és egy jókorát csapott a róka feje búbjára. Az meg fejvesztve futott egy nagy púppal a fején. Úgy elmenekült, hogy azóta senki sem látta. Ekkor a szarka is mihamarabb el akart repülni, de ismét furcsa hangot hallott.
0: Segítség! Segítség!
2: Nem volt az más, mint a mókus kis testvére, akit bezárt a róka. A szarka pedig azonnal kiszabadította.
1: Alig mondta ki a szarka, hogy fuss, akkora már árkon bokron túljárt a kis mókus. Mikor a madár hazarepült, az ajtajában két mókus várta. Először azt hitte, káprázik a szeme, de bizony nem, mert ez a két mókus egy testvérpár volt. Ők laktak fönt a szarka háza felett. Eljöttek, hogy megköszönjék a szabadítást a róka fogságából. Most a mókus mondta: Szarka szomszéd, kérjél bármit a szívességedért. De mire kimondta volna, hogy csak a tükrömet és a fényes kanalamat akarom vissza, addigra már előtte ragyogott mindkettő, és még egy jókora tál mogyorót és epret is hoztak hozzá. No, szarka, most már jó szomszédok leszünk? Leszünk, leszünk, de most gyertek, ebédeljetek velem. És hogy én is adjak valamit ebből a sok ajándékból, vigyetek magatoknak is, így még a szarka szobám is szebb lesz, és tágasabb. A nagy kalandban a szarka úgy elfáradt, hogy alig tette le a fejét szarka párnájára, már is elaludt. A két mókus, hogy még puhább legyen a szarka fekhelye, a saját prémjükből tettek takarót rá. Még azóta is alszik a szarka, ha csak fel nem ébredt egy kis csevegésre. Peresvera Gutról küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kormai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek, édes álmokat, rózsás csókokat.
3: Mese volt!
4: Abban minden mese volt!
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv, ma a 70-es évek első felének és közepének egyik legmeghatározóbb zenei irányzatát idézzük fel, a diszkó hangzást, kezdjük is el. Витание радио слухачам сьогодні у програмі музичний трек прозвучать хіти 70-х років. Залишайтеся з нами.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klaszne Radio.
1: V dorohu.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.